0: Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Star Rádió.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah.

haragudj rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: látod? Én egyedül is cool vagyok.
1: Star Rádió! Star Rádió! Közelebb, közelebb hozzád! 100.8! 100.8!

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz Fresh Fish Today zsigerelt aranykeszeget 100 gramonként 4,29 banért a Lidl Plus-szal, valamint XXL csontozott csirke mellett 100 gramonként 2,99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
5: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
10: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
9: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
11: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
12: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. E Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
13: Reklámot hallottak.
14: Sztárrádió.
15: Sztárrádió.
16: Jó reggelt kívánok!

0: Ébredni.
1: Jó reggelt mindenkinek! Csodás a reggelünk amúgy, csütörtök van, szeptember 10-e. Picit hűvösebb, aztán a délutáni órákra már melegebb. A levegő hőmérséklete ez azért durva. Most 11 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők Székelyudvarhelyen, és képzeljétek el, hogy 20 Celsius fok különbséggel délutánra már 31 fokunk lesz. Nem egészséges, és elég nagy különbség ez a 11 és a 31 fok néhány óra elteltével, de mára is kánikulát jeleznek, úgyhogy ne tévesszem meg benneteket ez a 11 fok így reggeliben, mert délutára még a bőrünket is le akarjuk majd vetni. Nem is értem, hogy miért zárták be a városi strandot. Na mindegy, ez csak zárójel volt. Bee Gees felvételével indítunk, mindenkinek kívánok egy sikeres napot, balesetmentes közlekedést, jó munkakedvet, jó kedvű kollégákat és főnököt. 13 óráig a mikrofonnál Bedő Erika.

Elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció. Nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Nézelődünk, nézelődünk, az első emelet dalának a címe 1984-ből. Lehet nézelődni és megírni nekünk SMS-ben, hogy milyen a forgalom a városban, közlekedési infókat jelezni a 0757-5751-71-es telefonszámra, vagy akár a Sztár Rádió Facebook oldalán. Privátban is írhattok. Szeptember 10-én köszöntjük az ünnepelteket, a honorokat és a Nikoletteket. A honor név az török-magyar eredetű, és képzeljétek, azt írják a hunikról, hogy belső vágyat érez arra, hogy az emberiség ezt szolgálja. Természete és gondolkodása gyakorlatias. Kitartó és türelmes személyiség, képes a kemény munkára, célja elérése érdekében. Költségereire is odafigyel hunor, nem szórja a pénzét, képes rá, hogy biztos hátteret szolgáltasson, de a munka teremtő alkotó részét másra kell, hogy bízza, mert fantáziája és kreativitása korlátolt. Rengeteg hunort ismerünk, rengeteget itt Székelyudvarán, tehát nagyon gyakori név itthon, úgyhogy lehet köszönteni őket. Itt vannak a Nikolettek is a listán, olasz, a Nikola olasz kicsinyítő továbbképzése ez a név. Van egy-két kislány, akit tudom, hogy Nikolettnek neveztek el. Álmodozó, érzékeny, művészi hajlamokkal megáldott személyiség, nagyon igényli a harmóniát és a békét a kapcsolataiban. Azt írják még, hogy bár gondolatai és reakciói gyorsak, mások érzéseit nehezebben, lassabban érti meg. Hát Hunor és Nikolett, én azt kívánom, hogy legyen egy szép napotok. Egyébként meg most jut eszembe, hogy összetévesztettem a Nikolettával, az a női név, a Nikolett az férfi név. Úgyhogy ma két férfit köszöntünk, a Nikoletteket és a Hunorokat. Köszöntsétek ti is, és kíméljétek ma a munkától őket. Nekünk is van egy Hunor nevezetű kollégánk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy fogjuk köszönteni. Kylie Minogue felvétele pedig szól a születésnaposoknak is, akik szeptember 10-én látták meg legelőször a napvilágot. Érkezik Anne-Marie Clean Bandit felvétele, hallgatunk Bye Alexet és Leppet is.

0: vettünk négyet.
1: Mi ágyba visszük a reggelit. Reggel.
2: Aki már reggelizik, így 7 óra 31 perckor jó étvágyat kívánunk, mi is ágyba visszük a reggelit a jó zenékkel. És természetesen hamarosan az ágyba visszünk 3 darab 100 leértékű vásárlási utalványt az AVG üzlet jóvoltából, ugyanis ismét sorsolni fogok a következő percekben, inkább úgy mondanám, hogy a következő órában, mert kíváncsi vagyok, hogy mit írtatok, mennyi komment van. 160 hozzászólásnál tartunk, kérem szépen a tegnapi játékunkra. Az volt a témánk, hogy szerinted mennyit változott a tanfelszerelés az elmúlt években, mi az, ami régen természetes volt, de ma már szinte nincs is, és mi az, ami nélkülözhetetlen. Na akkor nézzük, miket írtatok. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként. Írta Timi, hogy szerintem a minőség a mennyiség rovására ment, manapság a hatalmas választékban elveszünk. Ildikó írta, színes ceruzák, annó nem volt ennyi most, széles a skála, ami most nincs, akkor nekünk volt. Én nagyon szerettem az eskis tégelyes ragasztólapáttal, azóta számos változatban elérhető. Lukács Melinda is írt, régen nem volt ennyi választék, most van, de sajnos a minőség rovására ment, a minőségi pedig sokkal drágább szinte minden tanszerből. Szabina azt írta, hogy sok minden változott, de ami leginkább szembe tűnik, az az óriási választék. Biás Csilla is írt nekünk a kommentet, na nézzük. Régen a tollat az üvegtintából töltöttük, és volt sírás, rívás, ha kicseppent, Isten meg ment, kiömlött. A könyveket, füzeteket papírral borítottuk, a füzetekbe pedig mi húztuk a margót. Igazi rituálék voltak ezek, és mennyire jó meglátás valóban. Tényleg mi húztuk a margót, és tényleg mi borítottunk be mindent. Hát ma már biztos, hogy nem húznak margót a diákok, és ma már biztos, hogy nem töltik az üvegtintából a tollat. Na jó, azért lehet kivétel is, van, aki még mindig ezeket a rituálékat csinálja, de én szerintem az a 100-ból körülbelül 5%-a, úgyhogy ezek hiányoznak biztosan. Simon Szilvi is azt írta, hogy volt itatós a töltőtól mellé. Nem volt olyan nagy választék, de nem is kellett szerintem. Most nagyon sok hulladékot termelünk, sajnos, tényleg az itatósra én is emlékszek, de jó, ezeket ismét vissza kellene hozni. Ha már a ruházatban, a nadrágokban és a felsőkben visszahoztuk a retro életérzést, a hangulatot, akkor miért ne hozhatnánk vissza a tanfelszerelésekben is? Mit írt Beáta? Régen főként füzetekből, tankönyvekből és hagyományos írószerek használatával tanultunk, ma pedig egyre fontosabbak a digitális eszközök, például a laptop, a tablet és az internet, ami régen természetes volt, ma már szinte teljesen eltűnt. És igen, mindenki a telefont, a laptopot és a tabletet használja, sajnos. Nóra írta, régen a füzetek, tankönyvek, tollak, ceruzák és atlaszok voltak a legfontosabbak, ma ezek mellett egyre nélkülözhetetlenebbek a digitális eszközök. Régen természetes volt a papír alapú lexikon, szótár és térkép használata, ezek ma már szinte teljesen háttérbe szorultak a GPS miatt. Ennek ellenére az alapvető írószerek és füzetek továbbra is fontos részei az iskolai felszerelésnek. Ez egy nagyon jó meglátás. Most egyből eszembe jutott az, hogy atlaszt nyitok ki, és atlaszt böngészek, ma pedig mit csinálunk, őszintén valljuk be magunknak, megnyitjuk a térképet, a Google Maps-et, megnézzük, hogy melyik település hol van, és el is felejtünk atlaszt használni, talán még a diákok is elfelejtik, vagy jó néhányan azt sem tudják, hogy mi az az atlasz. Írta Albert, nincs politikai sem szakmai akarat. Előzetesen kipróbálatlan tantárgyak erőltetése a matematika, fizika és kémia rovására ehhez vezetett. Ez még fokozódni fog. Aztán még írta azt is, hogy képernyő függőség felgyorsulása, a hatékonyabb módszerek bevezetésének mellőzése, műkedvelők oktatásra vonatkozó megnyilvánulásai. És írta a hiánycikkeket, a kritikus gondolkodás, a kreatív hozzáállás, a kétirányú kommunikáció, a koherens kollaboráció, meg aztán hány működő Steam központ létezik. Jó kommentet írt Albert, és nagyon jó a meglátása egyébként. Folytatjuk ezt a következőkben. Rengeteg hozzászólás van, és rengeteg hasznos komment, jó véleményeket írtatok le, úgyhogy külön köszönjük azoknak a rádióhallgatóknak, akik becsatlakoztak ebbe a játékba, és hát igen, részt vettek a nap témájának a megválaszolásában. George Harrison felvételét hozom. Jó reggelt kívánunk, 7:30 után vagyunk, 6 perccel.

0: 7 perc jó.
1: I like music.
2: Sztár reklám. A Jugo-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai piroskápia paprika kilója 7 lej 49 bani, és a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Electromix. Lassan 20 éve.

0: válunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió.
6: Sztár Rádió.
4: Vekker.

7:52, hát eddig már a lábbuszosok is odaértek az iskolába. Ajánlom is mindenki figyelmébe a lábbusz, hiszen újraindultak így a tanév megkezdése alkalmából. Három helyszínen várják reggelente az önkéntesek, a munkaközösségek, a lábbusz sofőrjei a kis diákokat, és oda kísérik egészen a tanintézményekig. A Csereháton gyülekeznek, itt a Rákóczi Ferenc utca mozi előtti téren, és a szombatfalvi szépkorúak háza előtt a járdán. Én ajánlom a szülőknek ezt a lehetőséget, hogy ne autóval vigyék a diákokat a suliba, hanem hagyják, hogy menjenek, gyalogoljanak és mozogjanak. Kérésre egyébként majd más helyszínre is fognak pontokat megszervezni, úgyhogy aki fentről érkezne, valószínű, hogy azt is majd vissza fogják rakni, mert egy időben volt a Lidl előtti buszmegállóból is indulás és lábbuszozás, úgyhogy most már mindenki lassan elfoglalja a helyét, a munkahelyen, az iskolában, mindenhol is. Van egy útlezárás információm, a Harvíz RT értesítése szerint ma reggel 8:30 és délután 13 óra között útlezárás lesz a Kút utcában. A szolgáltató egy csőtörés javítását végzi el majd a jelzett idősávban, és a munkálat során vízelzárásra is lehet majd számítani a környéken, vagyis a Kút utcában, és természetesen az újraindításakor a víz átmenetileg zavaros lehet. Ez az új info, jó utat, balesetmentes közlekedést mindenki, Dermot Kennedy felvétele érkezik.

0: Drágulhat az áram. Megcsókoltatná a román zászlót az Aur. Újabb techboltornák lesznek. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Akár 10%-kal is drágulhat a villanyáram a következő időszakban Romániában. A Hidroelektriká már jelezte az áremelés lehetőségét, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára szerint azonban a tarifák emelkedése várhatóan mérsékelt lesz, és legfeljebb 10%-ot tehet ki. A drágulás hátterében elsősorban az aszály áll. Az alacsony vízszint miatt visszaesett a vízerőművek termelése, miközben a csernavodai atomerőmű leállítása is csökkentette a hazai energiatermelést. A kieső olcsóbb áramot drágább importból kellett pótolni. Megcsókoltatná a román zászlót a tisztségviselőkkel és a diákokkal is az Auros törvénytervezet, és aki ezt megtagadja, 5-től 10 ezer lejes bírságot kapna. A javaslat már átment a szenátuson, a képviselőházban azonban még nem született róla döntés. A tervek szerint a román nemzeti zászló napján, a június 26-ai ünnepségeken a központi és helyi hatóságok vezetőinek vagy törvényesen kijelölt helyetteseiknek kötelező lenne részt venniük. Az iskolákban kötelezővé tennék a zászló ünnepélyes felvonását, az ünnepség része lenne a zászló megáldása és megcsókolása is. Ezt a pap vagy a vallástanár, az iskola igazgatója, valamint a történelmi megemlékezést előadó diákok végeznék. Újabb utcafórumot tart az RMDS Székelyudvarhelyen. Ma este 7 órától a Tomcsa Sándor utcai lakótelep lakóit várják nyílt beszélgetésre a Nagyküküllő partján levő Filagória mellé. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémáikat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést adnak az előrelépésről. A találkozón részt vesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS önkormányzati frakciója. Felkészülési mérkőzés játszik ma a romániai teremlabdarúgó válogatott. Kacso Endre szövetségi kapitány együttese ma 12-től a horvátországi Porecsben Montenegróval csap össze. A VSK Székelyudvarhely csapatából Miklós Tamás, Bálint Andor, Kis Csaba és Hadnagy István kerültek be az együttesbe, amely szombaton Észtországgal, vasárnap pedig ismét Montenegróval csap össze felkészülési meccsen. Mától Szentegyházán majd Homorodfürdőn tartanak újabb techball versenyeket a Gobék Techball Team szervezésében. A Szentegyházi Challenger Techball League-en ma és holnap az Ambrus Pál sportcsarnokban zajlik a verseny, a kategóriák döntőit pénteken 6:30-tól játsszák. Ezt követően a Gobék Techball Series mérkőzéseit homorodfürdői kültéri pályákon játsszák, szombaton a selejtezőket, a döntőket pedig vasárnap 16 órától. Ma ismét nagyon meleg lesz adáskörzetünkben, erőteljes felmelegedést jeleznek már a meteorológusok, eső nem várható, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sebszeleg bolognai lazanyéra 16 lej 79 baniért a Lidl Plus-szal, a hazai piros kápia paprikára kilónként 7 lej 49 baniért, valamint az 1 kg-os Don Café szemes kávéra 48 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Figyelem, figyelem, iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12 lej 99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lej értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Dupla torna, dupla győzelem. A tekbol világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tekbol tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30 perctől, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tekbolból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
8: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget!
9: Közérdekű hirdetést hallottak!

a csúcson és lenne a völgyben. Hát igen, egyszer így vagyunk, és egyszer úgy, az biztos. Ez így lesz az új tanévben is amúgy a diákok életében, egyszer fent, egyszer lent. Mikor milyen a nap, és mikor milyen a kedve a tanuláshoz? Az volt tegnap a nap témánk, hogy szerinted mennyit változott a tanfelszerelés az elmúlt években, mi az, ami régen természetes volt, de ma már szinte nincs is, és mi az, ami nélkülözhetetlen. Hát jó néhány kommentet már elolvastam, rengeteg jó dolgot írtatok, és jó meglátásotok van. Azt írta például Anna Mari, hogy jó minőségű radír ceruza az hiányzik, régebben kevés volt, de az tartós. Olcsó most, ami sok minden van, de az is gyenge és drága. Egyes családok alig tudják megvásárolni. Na, Anna Maria radírt emelte ki. Voltak rádióhallgatók, akik azt írták, hogy milyen jó volt az üveg tintából tölteni a tollat, és ezt én is aláírom. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt, és ez biztos, hogy nagyon hiányzik a tanévkezdést illetően, vagy az iskola tanítás mentén, hogy nem így használják a mai diákok az írószereket, és csak simán ilyen-olyan színes írószereket használnak, holott sokkal vagányabb volt és menőbb szerintem a tintából tölteni a tollat, de sokan azt sem tudják, hogy ez hogy működött. Rita írta, hogy régen a tipikus fatoltartó volt egyforma mindenkinek. A ragasztó, írta, az ízére még jól emlékszem, viszont érvényesültünk azzal is, ami volt. Most a bőség zavara van, biztosan, hogy minőségibb, csak verseny van ebből is sajnos. Viszont vannak olyan kommentek, akik azt írják, hogy régen minőségibb tanfelszerelések voltak, és ma már sajnos drágábbak és nem tartósak. Laura írta, a minőség, ami nagyon sokat változott, és a választék. Ma már mindenhol mindent is lehet vásárolni, de néha nem tudni, mi is az igazán jó. Mónika írta, hogy nagyon sokat változott, túl nagy a kínálat, extrábbnál extra bírószerek, hegyzők, korrektorok, szövegkiemelők vannak, amikből régen elég volt a legegyszerűbb változat is, és ez teljesen így van. Írja Timea, hogy most rengeteg jó kinézetű íróeszköz, tolltartó iskolástáska van, de sokszor csalódtunk ezekben, gyenge volt a minőség, ezért jól meg kell nézni, hogy mit vásárolunk. Látjátok, nagyobb a választék, de gyengébb a minőség, és még drágább is. Szóval a régebbi tanfelszerelések sokkal jobbak voltak, azt tudom megállapítani a kommentek alapján is. Hát lehet még nézegetni, hogy ki mit gondol erről, úgyhogy több mint 160 komment érkezett erre. Katika írta például, ég és föld, régen nem volt ennyiféle márka, meg szín és ekkora pénzkidobása a tanévkezdés. Régen tanulni jártak, és ahhoz elég volt pár toll, valamint ceruza is. Ma már korrektor és ilyen világítóstól, meg olyan kiradírozhatótól és millió hülyeség, amivel a gyerekek fel vannak szerelve, és nagy része mégsem szereti az iskolát. Na itt a pont, Katika jól megírta a tutit. Fú, rengeteg komment van, és nagyon-nagyon jó vélemények vannak. Nagyon-nagyon jó vélemények vannak. Régebben nehezebb volt ugye beszerezni a dolgokat, ma már a bő választékban azt sem tudjuk, hogy mit vásároljunk, írta Bardóczi Izabella. Régen kevés volt, de minőségi, most sokféle és gyenge, írta Tünde. Na, hát mi besegítünk 3 darab 100 lejes vásárlási utalvánnyal az AVG jóvoltából, hát ha találtok ott minőségi tanfelszerelést, vagy hát ha találtok olyan tollat vagy tintát, ami esetleg a régi időkhöz köthető és a régi időkre emlékeztet, mert ma már nagyon kevesen használják azt. Meghallgatjuk Pink felvételét, aztán sorsolunk. Aha.

Zakábel és Skygo felvétele 8:30 lesz másfél perc múlva. Lezárom a játékot és 161 hozzászóló közül fogok sorsolni 3 darab 100 lei értékű vásárlási utalványt az AVG üzlet jóvoltából, ami ugye a Kossuth Lajos utcában található. Én meg mindig szeretek az AVG-be járni egyébként. Kedvesek a kiszolgálók is, na meg bő a választék, épp ahogy írtátok a kommentekben. 3 nyertest kérünk szépen a program segítségével, tehát minden hozzászóló csak egyszer, nyertesek száma az 3, és már is kattintok. Aki mehet már az AVG-be délután például, az nem más, mint Mihály Falvi Mónika pontosabban. Aztán ott van Vas Robert és Szabó Attila. Wow! Hát ezt valahova fel kell írjam. 2 férfi rádióhallgatót is kisorsoltunk. Ez nagyon ritka. Általában, a leggyakrabban mindig nők szoktak nyerni, úgyhogy kedves férfiak, gratulálok nektek külön Robinak és Attilának, és persze Mónikát is hamarosan értesíteni fogjuk a Facebook oldalunkon. Az utalványt azt az AVG üzletben tudjátok elvenni, de ott le is tudjátok vásárolni, szóval nem kell idejönni a Sztár Rádió stúdiójához. Köszönjük szépen az AVG-nek, és köszönjük nektek a játékot, így tanévkezdés alkalmából. Sokan bekapcsolódtatok hétfőn, kedden és szerdán. Most viszont bekapcsolódik a 4-es Street is a folytatásban, hamarosan pedig lapszemlét tartunk.

2003-as dal Szeptember énekelt, és énekel szeptember is maga az őszi hónap, mert már a 10. napját hozta el nekünk. Az év 253. napjánál tartunk egyébként. 112 nap múlva szilveszter, lépünk át 2027-be. Durva! Hargita népe legfrissebb száma van a kezemben. Megérkezett a friss újság, azt írja a címlapon, hogy kiköltözött az FK Csíkszereda épületéből és felfüggesztette tevékenységét a Mártonáron tehetség gondozó központ, vagyis háttér nélkül maradt ez a tehetség gondozás. A részleteket az 5. oldalon lehet elolvasni, viszont még amit írnak a címlapon, hogy nem hirdetett kollégiumi helyeket a 2026-27-es tanévre a Csíkszeredai Mártonáron tehetséggondozó központ, sőt, minden jel arra mutat, hogy egyelőre felfüggesztették tevékenységüket, hiszen a központ vezetőjének megszűnt az igazgatói állása. A tehetséggondozót koordináló Menszáná Alapítvány ügyvezető igazgatója meg is erősítette, hogy erre a tanévre nem kaptak támogatást a Bethlen Gábor alaptól a központ működtetésére, úgyhogy ez most így háttér nélkül maradt. Ez van a címlapon a legnagyobb helyen, aztán látok egy olyat is, hogy széna adomány Kányát községből. Egyedülálló kezdeményezés született Kányát községben, a község vezetés felhívására szénabálákat adományoztak a községbeli gazdák a falu testvér településének, vagyis 80 körbálát a magyarországi örkénybe, ezzel segítve az aszályos év miatt nehéz helyzetbe került gazdaságokat, hogy milyen rendesek Kányát községben. A polgármester abban bízik, a bő esztendőnek köszönhetően más testvér településeken is segíthetnek, vagyis ebből azt szűrtem le, hogy nagyon sok szénabála van Kányát községben. Ne felejtsétek el, ha szükségetek van rá, akkor oda kell menni. Lesz előadás, a részvétel ingyenes, erről is beszámolnak a Hargita népe címlapján. Hiperaktivitás, figyelemzavar, pszichiátriai betegségeke valójában. Ezzel a címmel tart előadást szülők és pedagógusok számára Dobos János, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány képviselője, vasárnap 16 órától a Széke udvarhelyi Hargita Business Centerben. Úgyhogy a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötötte. Szeptember 13-án lesz tehát 16 órától, most először Széke udvarhelyen. Én ajánlom figyelmetekben, nem lehet rossz a téma. Geszti Péter érkezik Váci Eszterrel közösen, a dalnak a címe Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz Fresh Fish Today zsigerelt aranykeszeget 100 gramonként 4,29 banért a Lidl Plus-szal, valamint XXL csontozott csirke mellett 100 gramonként 2,99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Ne vegyél a padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a harmadik Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Én egyszerűen imádom ezt a dalt 1993-ból, The Connors felvétele. Ahogy lapozzuk a Hargita Népe újságot, még elég sok mindenről olvashatunk. Ugye mondtam, hogy segítsége az aszás sújtott a testvér településeknek, tehát Kányát községben egy egyedülálló kezdeményezés született. A helyi gazdák szénabálákat adományoztak a falu testvér településének, mert hála jó Istennek elég sok szénabálájuk lett idén. Úgyhogy lehet oda menni, hogyha nincs nektek valamelyik településen. Amit még látok, a Szapiencia csíkszeredai karáról több mint 300-an iratkoztak be, és szeptember 14-én lesz a tanévnyitó ünnepség hétfőn 10 órától, összesen 337 új hallgató iratkozott be pontosan. Korszerűsítették a Ditrói községházát, erről is lehet olvasni. Megújult a Hófehérka óvoda Szent Egyházán. Hát most ilyen tanévkezdős cikkek vannak. Óvoda, egyetem, iskola, ilyen-olyan épületek. Szeptember végére elkészülhet a Csíkszent Simoni műjégpálya, erről is írnak. Tehát már át is adják majd szeptember végén, ott is haladnak a munkálatok. Az idén is lesz pásztornap a Hargitán, tartalmas szakmai program lesz a gazdálkodóknak. Közvetlen párbeszédet és fórumot is kíván teremteni a székelyföldi gazdálkodók, állattartók, szakmai intézmények képviselői és a döntéshozók között a negyedik alkalommal megszervezett pásztornap a Hargitán, úgyhogy ez is jó buli lesz szerintem. Nézzük még, mi van. Ugye azt említettem, hogy háttér nélkül maradt a tehetséggondozás épülete Csíkszeredában, és az országos helyreállítási alap statisztikáiról is lehet olvasni. Képzeljétek el, hogy Hargita megye az országos rangsor élén vanna, de pontosan miben? Hargita megyében fejezték be a legnagyobb arányban az országos helyreállítási alapból finanszírozott beruházásokat az augusztus végi határidőig. A lezárt projektek többségét ugyanakkor nem az önkormányzatok, hanem vállalkozások, közbirtokosságok, civil és egyházi szervezetek való meg, tehát ők kell, hogy learassák a babírokat. Ott vagyunk országosan a rangsor élén, büszkék lehetünk Hargita megyére ebből a szempontból. Laura Brenningen felvétele még belefér a 9 órás hírek előtt, aztán a következő órában stúdió vendéget fogok köszönteni, beszélgetünk az ezen a hétvégén megrendezésre kerülő Air Festről, azaz az Aviatorsról, ami most már évről évre a Fenyédi Lázon az antennáknál várja a kedves érdeklődőket. Erről hozza majd a részleteket a szervező, vagyis László Zsolt.

0: Drágulhat az áram. Megcsókoltatná a román zászlót az Aur. Újabb techboltornák lesznek. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Akár 10%-kal is drágulhat a villanyáram a következő időszakban Romániában. A Hidroelektriká már jelezte az áremelés lehetőségét, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára szerint azonban a tarifák emelkedése várhatóan mérsékelt lesz, és legfeljebb 10%-ot tehet ki. A drágulás hátterében elsősorban az aszály áll. Az alacsony vízszint miatt visszaesett a vízerőművek termelése, miközben a csernavodai atomerőmű leállítása is csökkentette a hazai energiatermelést. A kieső olcsóbb áramot drágább importból kellett pótolni. Megcsókoltatná a román zászlót a tisztségviselőkkel és a diákokkal is az Auros törvénytervezet, és aki ezt megtagadja, 5-től 10 000 lejes bírságot kapna. A javaslat már átment a szenátuson, a képviselőházban azonban még nem született róla döntés. A tervek szerint a román nemzeti zászló napján, a június 26-ai ünnepségeken a központi és helyi hatóságok vezetőinek vagy törvényesen kijelölt helyetteseiknek kötelező lenne részt venniük. Az iskolákban kötelezővé tennék a zászló ünnepélyes felvonását, az ünnepség része lenne a zászló megáldása és megcsókolása is. Ezt a pap vagy a vallástanár, az iskola igazgatója, valamint a történelmi megemlékezést előadó diákok végeznék. Újabb utcafórumot tart az RMDS Székelyudvarhelyen. Ma este 7 órától a Tomcsa Sándor utcai lakótelep lakóit várják nyílt beszélgetésre a Nagyküküllő partján levő Filagória mellé. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémáikat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést adnak az előrelépésről. A találkozón részt vesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS önkormányzati frakciója. Felkészülési mérkőzés játszik ma a romániai teremlabdarúgó válogatott. Kacso Endre szövetségi kapitány együttese ma 12-től a horvátországi Porecsben Montenegróval csap össze. A VSK Székelyudvarhely csapatából Miklós Tamás, Bálint Andor, Kis Csaba és Hadnagy István kerültek be az együttesbe, amely szombaton Észtországgal, vasárnap pedig ismét Montenegróval csap össze felkészülési meccsen. Mától Szentegyházán majd Homorodfürdőn tartanak újabb techball versenyeket a Gobék Techball Team szervezésében. A Szentegyházi Challenger Techball League-en ma és holnap az Ambrus Pál sportcsarnokban zajlik a verseny, a kategóriák döntőit pénteken 6:30-tól játsszák. Ezt követően a Gobék Techball Series mérkőzéseit homorodfürdői kültéri pályákon játsszák, szombaton a selejtezőket, a döntőket pedig vasárnap 16 órától. Ma ismét nagyon meleg lesz adáskörzetünkben, erőteljes felmelegedést jeleznek már a meteorológusok, eső nem várható, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sebszeleg bolognai lazanyéra 16 lej 79 baniért a Lidl Plus-szal, a hazai piros kápia paprikára kilónként 7 lej 49 baniért, valamint az 1 kg-os Don Café szemes kávéra 48 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán. Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Girosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
7: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
8: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
7: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
8: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
7: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
9: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést, ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
10: Reklámot hallottak!

0: 9 óra után vagyunk, 15 perccel szeptember 10-ét írunk, és már beharangoztam azt, hogy ki fog érkezni ide a stúdióba. Köszönhetem nagy szeretettel László Zsoltot, az Aviators Sportklub elnökét és az Aviators Airfest főszervezőjét. Szia Zsolt, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek, köszöntöm a rádióhallgatókat!
0: Vártam ezt a műsort, mert érdekességekről fogunk beszélgetni, úgyhogy nem általános témák szerencsére. Úgy tudom, hogy te fentről jobban szereted látni a településeket, mint lentről.
1: Hát a madarak világa az egy teljesen más világ, és az Aviators Sportklubnak egy hivatása, hogy a repülést ember közelbe hozza, a tévhiteket eloszlassa, és megbarátkoztasson a repüléssel minden olyan embert, aki kíváncsi erre, hogy mi lehet fent, milyen az élet a madarak birodalmába, és ezt biztonságosan tudja akár önállóan is művelni.
0: Most már hagyományá vált, hogy ellátogatsz hozzánk szeptemberben évről évre, hiszen most már 11. alkalommal fogjátok megszervezni ezen a hétvégén, vagyis holnaptól az Aviators Airfest eseményt a Fenyédi Lázon. Erről is fogunk beszélgetni, nyilván azért is jöttél, de szeretném, hogyha egy picit hát elmesélnéd azt a rádióhallgatóknak, hogy ez az Aviators Sportklub, ez mivel is foglalkozik, és mit kell tudjunk rólatok. Az elmúlt hónapok hogyan teltek, milyen tevékenységeket folytattatok a nyáron például?
1: Hát a klubnak a története az ugye 11 évre nyúlik vissza. 2015-ben alapítottam meg két másik társammal ezt a klubot, és amint elmondtam már, a repülés népszerűsítése és oktatása volt az elsődleges cél. Ez alatt az időszak alatt nagyon sok minden történt a klub életébe. Sokat jártunk külföldre repülni, és hát ahogy kérdezted, nekünk minden szezon általában azzal telik el, hogy utasokat reptetünk. Természetesen a saját szórakoztatásunkat is nem hanyagoljuk, de viszont nagyon sok utas megfordul a kezünk között, akiket a Fenyédi Lázon az antennákról beröptetünk Fenyédre. Ez egy kis 5 perces bemutató repülés, de viszont nagyon jó ízelítő arra, hogy mindenki, aki ebben részt vesz, kapjon egy ízelítőt arról, hogy milyen is a síklóernyőzés és miről szól ez a sport. Természetesen a pilóta társainkkal, mivel én jó magam is távrepülő pilóta vagyok, a felhők világa az, ami érdekesebb, ugyanis a síklóernyő az magasságot nyerni is képes, a szelek és a termikek segítségével, ezért a felhők világa is elérhetővé válik a síklóernyősök számára.
0: Kecsegtető. Én arra vagyok kíváncsi, mik a tapasztalatok így elnökként, hogy az elmúlt években mit láttál az emberekben? Félnek a repüléstől, félnek a magasságtól, hogy fent legyenek?
1: Ez sima, egyszerű pszichológia. Az élet minden területére igaz az, hogy az ismeretlentől félünk.
0: Kilép a komfortzónából effektív.
1: Pontosan, meg úgy áhítattal, meg irigykedve, meg olyan felemás érzésekkel néznek fel az égre, ahol egy repülőeszköz található, többek között síklóernyő is, ami ott repül fent, és mindig a térnek az ismeretlenje okozza azokat a tévhiteket, vagy tévképzeteket, amik azt kísérik, hogy az ernyős odafent nincsen biztonságba. Én mindig egy nagyon egyszerű párhuzam szoktam ezt elmagyarázni, jó magam motoros is vagyok, tehát motorkerékpáros, és a motorozás 100-szor veszélyesebb, mint a síklóernyőzés.
0: Azt tényleg sokan mondják, hogy biztonságosabb repülővel menni, vagy közlekedni, mint például a szárazföldön, de én magamról is tudom, hogy én is nagyon féltem egy jó ideig a magasságtól, a repülőgéptől, alapból, hogy repülővel menjek, közlekedjek, utazzak, de idénre sikerült leküzdenem valamennyire, úgyhogy a következő lépcsőfok a síklóernyőzés lesz.
1: A síklóernyőzés a repülésnek a legszabadabb formája, mivel egy nagyon szűkre szabott beülőben ül úgy a pilóta, mint az utas, és ez gyakorlatilag egy ilyen 3D-s videóhoz lehet hasonlítani, ahogy kinyílik a táj. Tehát tévhitekkel nap mint nap találkozunk, amikor megkérdeznék, hogy ti mikor ugrotok. Hát mi nem ugrunk sehonnan. Az ugrás az ejtőernyősöké, és az teljesen más sport. sportágod, a infrastruktúra kell, kifutópálya kell, repülő kell, vagy helikopter kell, vagy hőlégballon kell, amiből ugranak valóban az ejtőernyősök. Mi siklóernyősök felszállunk és leszállunk. A biztonságérzetet nagyon-nagyon sok minden tényező támogatja, és ezért 99% fölötti a biztonsági rátánk. Egyrészt az időjárás előrejelzésekre most már tengernyi módszer van, amivel meg tudjuk nézni, hogy mi várható, és egy jól belőtt időjárási körülmény már fél siker. Továbbiakban pedig semmi nem történik hirtelen. Tehát a felszállást azt úgy kell elképzelni, hogy hozom a felszerelést, ami egy jó méretes hátizsákban van, szépen jó nyugodtan kicsomagolok, kiterítem az ernyőt a gyepre, kezdem a zsinórzatot kibontani, van időm 3-4-szer ellenőrizni mindent. Utána, ha már utast reptetek, akkor jön az utas, felveszi a beülőt vagy hámot magára úgy, mint egy hátizsákot, én szépen jó nyugodtan komótosan bekötöm, utána bekötöm saját magamat, felrejére kerülnek a sisakok, bekapcsolom az elektronikus műszert, egymáshoz csatolom magamat az utassal, és utána csatolom magunkra az ernyőt. Megint leellenőrzök párszor mindenfélét, és segítséggel általában, amikor a meteokörülmények szépen szemből jön a szél, a meteokörülmények megfelelőek, még egyszer körbenézünk, és mindent is leellenőrzünk, akkor egy 10-15 lépésből a levegő, szaladással a levegőbe emelkedünk. Következik maga a repülés, az utas beül a beülőbe, kényelmesen szétnéz, és a leszállás megint arról szól, hogy egy 10-15 lépést kell tudni szaladni egy kényelmes ruházatba, sportcipőbe, úgyhogy gyakorlatilag ez a bemutató repülés, amit itt mi Fenyéden tudunk a gyalog siklóernyővel az utasoknak adni, az nagyjából röviden így foglalható össze.
0: Mennyi időt tartózkodtok a levegőben?
1: Ez magasság függvénye. Tehát mivel a siklóernyő alapból a magasságvesztésből táplálkozik, ami azt jelenti, hogy ahogy veszíti a magasságot, úgy fog előre haladni, ezért a szintkülönbség a meghatározó. Tehát nálunk itt Fenyéden 300 méter szintkülönbség adott, ez körülbelül egy olyan 5 perces repülésre elegendő. Na most, ha a kedves lett volna a fennvaló és adott volna ide egy 600 méteres dombot, akkor a mostani siklóernyősök már 10 percet tudnának repülni.
0: Ragaszkodtok ehhez a helyszínhez? Hát lehet keresni 600 méteres dombot.
1: Természetesen, tehát Erdély országunk nagyon változatos.
0: Jó,
1: a dombozati
0: forgalomba.
1: Így van, ez így igaz, csak ahhoz már valamerre menni kell, tehát a legközelebbi siklóernyős paradicsom és a legnagyobb siklóernyős központ az országban az Brassó, ugye ott van a Brassó Poljána, a Posztaváru hegycsúcs, akkor ott van a Bolnoki régi sífelvonó, onnan az már van egy 600 méter szintkülönbség, és ott a az egész aerológia másabb, tehát ott még a magasságnyerésre is sokkal több esélye van, mint a kis dombnak. És a paradicsom, az igazi siklóernyős helyszínek királynője, az természetesen a Fogaras.
0: Jaj, tényleg, hát ott gyönyörű lehet egyébként.
1: Igen, a Transzfogaras fölött is szoktunk repülni, hát az már alpesi táj, tehát mikor már a növényhatár fölött vagy, és azok a csipkés sziklák, azok nagyon az Alpokat idézik.
0: Svájci Alpokban voltál?
1: Természetesen
0: ott Svájc. Voltam most nyáron, és azért tudok véleményt mondani, hogy mennyire gyönyörű lentről, aztán fentről nem tudom.
1: Igen, mindig egy jó poénnal szoktam a svájci repüléseinket illusztrálni, a viccet félretéve, természetesen nagyon szép az is, de egy kicsikét messze van, és lehet itt közelebb is szép helyeken repülni, viszont ami nagy átverés, hogy nem igaz a lila tehén, tehát nincs.
0: Nincs
1: szürke
0: bizony.
1: Az egész.
0: Szürke vagy barna? Láttam barnát is. A siklóernyős szabad repülés oktatás mennyire népszerű itthon, hogy látod? Van igény rá?
1: Réteg sport nagyon, van igény rá, de ahhoz képest, hogy mi mennyi munkát és energiát belefektetünk, az érdeklődés eléggé, hát nem leszünk a legnépszerűbb sportok listáján az első három helyen, de viszont akik jönnek hozzánk és megismerkednek és esetleg beiratkoznak a tanfolyamjainkra, azok általában kitartanak mellettünk, és előbb-utóbb pilótává válnak. Hiszem s vallom, hogy bárkit meg lehet tanítani repülni, aki ezen minimális fizikai erőkifejtésre képes, hogy 10-15 lépést tud szaladni, ugye mit ez mindenkinek kézügyessége kell legyen. Viszont ami jó hír az, hogy most már a motoros siklóernyőzés is kezdte megvetni a lábát a környékünkön, úgyhogy van kettő darab diákunk, akik igaz, hogy szebeni oktató kollégánál tanulnak, mert jó magam szabad repülő vagyok, nekem nincsen motoros képesítésem, de viszont az elv ugyanaz, csak a motoros siklóernyőben az a nagy különbség a gyalog siklóernyővel, hogy oda neki nem szükséges szintkülönbség, mert hogy mindenki megértse, egy nagy ventilátor hajtja ezt az egész repülő alkalmatosságot előre, és ezáltal a motor ereje képes a magasság nyerésre, tehát gyakorlatilag akkor is oda repül a motoros siklóernyő, ahova ő szeretne, és a meteo körülményeket tiszteletbe tartva.
0: Na hát, ha még a műsor hallatán valakinek megjön a kedve, hogy ezt tanulja, hogy oktatásokon vegyen részt. Nem a legnépszerűbb sport, de a legkülönlegesebb az egyik.
1: Nagyon lényeges dolog az, hogy a repülésnek a legelégrhető formája miért? Azért, mert nem szükséges infrastruktúra, egy hátizsákba belefér az összes felszerelés, azzal gyakorlatilag olyan domboldalt mászhat meg az érdeklődő, vagy aki másfele szeretne repülni, amilyen neki jól esik, és gyakorlatilag bárhonnan felszállhat, és bárhova leszállhat az szónak az átvitt értelmében, mivel nem szükséges kifutópálya. Tehát egy kis gépről, egy motoros sárkányrepülőről, vagy egy más olyan guruló repülőeszközzel nem lehet összehasonlítani az egyszerűség szempontjából.
0: Na, jó ezeket hallani, belelátni picit a részletekbe. Tavaly jól sikerült a fesztivál?
1: Mi minden évben nagy sikerű fesztiválokat rendezünk, a repülni vágyók sorba állnak, és vasárnap estére annyira felpörög az egész dolog, hogy napnyugtakor sajnos elutasítanunk is kell repülni vágyókat, mert effektíven végesek a lehetőségek. Mi próbálunk olyan felkészültséggel állni a kihívás elébe, hogy ne legyen ilyen fennakadások, de sajnos sorok vannak. Ugye szombatra van betervezve a siklóernyőzések mellé a hőlégbalon, ez egy kultikus repülőeszköz, és minden egyes fesztiválunkon igyekszünk a balont megjelentetni, mert azok, akik egy picikét tartanak ehettől a szaladgálós siklóernyőzéstől, kisgyerekek, esetleg idősebbek, azok tudják fentről gyönyörködni a tájban a hőlégbalon segítségével.
0: Igen, az kényelmesebb egy picit. Na, mesélj egy picit a részletekről, hogy miben változik esetleg a 11. fesztivál a tavalyihoz képest, vagy van-e valami újdonság ezen a hétvégén?
1: Mi a régi siklóernyős rendezvényt újra gondolva lehoztuk a bulit, a tábort a paptetőre. Ez Fenyéd egyik dombja, amit a katolikus egyház jóvoltából rendelkezésünkre bocsájtanak. Régen a siklóernyős rendezvény az fent volt a hegyen, ez egy kicsit nehézkes volt, mert oda mindenkit vagy fel kellett szállítani, vagy fel kellett sétáljon hegyen. Hát a lázon az antennákról beszélek. Most lent vagyunk a paptetőn, tehát itt van a büfé, itt van a kürtős, kalács, lángos, eszemiszom, mindenféle, itt van az alaptábor, fel az a mehet, aki természetesen akar, mi akiket utasokat reptetünk, azokat felszállítjuk terepjárókkal, illetve fentről történik maga az indulás. Már második alkalommal van jelen az új repülőeszköz, a helikopter. Ez ugye megint egy motoros repülőeszköz. Nagyon érdekes, nekem ezek ilyen helikopteres bemutató repülések, és én is jó magam is repültem a pilótával, körbevitt itt udvarhelyszéken, hát teljesen más világ.
0: Én is voltam.
1: Na, akkor tudod, hogy miről van szó? Akik nem ültek még, annak itt a lehetőség, hogy most nálunk a fesztiválon ezt kipróbálják. Nagyon érdekes, mert gyors az eszköz, bárhonnan fel tudsz állni, bárhova le tudsz állni, és hát ez már azért a repülőgépek gyűjtőfogalom alatt, a repülőgépek világa a helikopterezés, de nagyon-nagyon érdekes, és beleillik a rendezvénybe és a profilunkba is.
0: De vagány, tehát akkor bárki ellátogathat, az is ellátogathat, aki nem szeretne valamilyen okból kifolyólag repülni, felszállni, de el szeretne menni, egy kellemes hétvégét eltölteni, programokon részt venni, egy finom ételt elfogyasztani, egy finom italt meginni a családtagokkal, barátokkal, és elkísérni azt a szemét, aki fel szeretne szállni esetleg a levegőbe.
1: Alapvetően fesztivál jelleget adtunk ennek a tevékenységnek, tehát régen siklóernyős nyílt napok néven futott ez a rendezvény. Most fesztiváltként szervezzük ugye már 11. alkalommal. Itt az a lényeg, hogy jöjjenek el olyanok is, akik esetleg siklóernyőt eddig még képen sem láttak, és nézzék meg, hogy miről szól a pilótáknak az élete, ki tudnak sétálni a hegyre, felvisszük őket terepjáróval, meg tudják nézni az első, második, ötödik, x-edik felszállást, lent ugyanúgy látni fogják, hogy hogy érkeznek, mert természetesen itt ez nem csak utasreptetésről szól, hanem szabadrepülő pilóták is jönnek az országból és külföldről, úgyhogy itt pezseg az élet, és látni fogják azt, hogy onnan felszállnak, ide leszállnak, és miről szól ez az egész, tehát mi a pilótáknak a világa. És emellett, ahogy felsoroltad, igyekszünk mindenkinek kulináris élvezeteket is nyújtani, pisztyókatokányt főzünk, babbújást főzünk, és erre meghívunk mindenkit, aki a rendezvényen részt vesz.
0: Olyan lelkesen mesélsz, azon gondolkodtam, hogy ennyi év után mi az, ami így hagy benneteket meg mindig, hogy ezt megszervezzétek itt?
1: Ez elhivatottság kérdése, tehát a repülés az már valamilyen szinten életforma. Ezt hát ilyen alkalmazotti minőségben, vagy ilyen, hogy mondjam, ilyen megélhetési szinten ezt nem lehet szívvel lélekkel csinálni, csak ha elhivatottság van bennünk. Sajnos nem vagyunk akkor a repülős centrum, és itt az országban is nagyon kevés van, ahol ebből a sportágból meg lehetne élni, úgyhogy ez természetesen mindig is csak egy hobbi marad, és a repülés iránti határtalan szeretet.
0: Kívülről ez egyébként nagyon menőnek tűnik, helikopterek, hőlégbalon, siklóernyő, de azért szervezőként gondolom, hogy nem olyan egyszerű, mi mindent elő kell készítsetek itt a következő órákban.
1: Rengeteg meló van egy ilyen fesztiválnak az összerakásával, de a rutin az már segít minket, úgyhogy megvan mindenkinek a dolga, csipet csapat vagyunk, nem vagyunk sokan, de oda tesszük magunkat, és mindent megteszünk azért, hogy aki odalátogat, az egy zökkenőmentes fesztivállal találkozzon. Elmondanám, hogy Erdély, ha nem az egyetlen, de a legnagyobb siklóernyős fesztiválja vagyunk, és ez, hogy itt van a városunkban, ez azért mindenképpen udvarhelyszéknek egy pozitívum.
0: Itt egyetlen egy dolog, ami nagyon befolyásolhatja ezt az egész fesztivált, az az időjárás.
1: Természetesen 99%-ban.
0: És sajnos szomorúak vagyunk, mert szombaton, vasárnap mindkét nap esőt jeleznek a meteorológusok, de egyelőre még csak jelzik. Reméljük, hogy nem érkezik el udvarhelyre.
1: 3 napon túl nincsen megbízható előrejelzés. Ezt tapasztalatból tudjuk. Most nem magyarázzuk a halottnak, hogy csak alszik, mert mi is látjuk, és a tényekkel tisztában vagyunk, de ez sokkal jobb, hogy fel tudunk készülni esetleg egy B-tervvel, mint az, ami már megtörtént egy pár éve, hogy gyönyörű szép napos időt jósoltak egész hétvégére, aztán a vasárnapra mégiscsak leszakadt az ég. Minket a csapadék zavar a legjobban, tehát mindenféle szempontból, repülés szempontjából is, meg a fesztivál szempontjából is. Amíg nem esik az eső, addig nincsenek olyan erős szelek, ami a mi tevékenységünket befolyásolja, tehát mi borult égbolt mellett is tökéletesen és jól tudunk repülni, és a fesztivált meg tudjuk tartani, tehát ezzel nincsen probléma. Viszont a csapadékkal azzal gondunk van, 2 problémánk van vele, egyik, hogy a repülés lehetetlenné teszi, a második számú probléma, hogy ezt is tapasztalatból tudjuk, hogy ha egy napszakba leszakadt az ég, és volt egy 2 órás eső, akkor sajnos az eső elmúltával már a látogatás is megcsappan, valamiért az emberek kedvét szegik, és egyéb elfoglaltságot kerítenek. Visszakanyarodva, azért jó, hogy előrejelzés szinten ezzel szembe tudunk nézni, mert ha minden kötél szakad, egyetlen egy dobásunk van az, hogy halasztunk egy héttel. Ez, amit nagyon-nagyon nem szeretnénk, de ha muszáj, muszáj.
0: Értem, akkor az is benne van a pakliba, hogy elhalasszátok? Ha tényleg eső lesz, tényleg nagy mennyiségű csapadék lesz.
1: Tehát ma este meg kell hozzuk a döntést, legkésőbb holnap reggel. A pilótákkal, akik jönnek utast röptetni, úgy a gyalogpilótákkal, a hőlégbalonos pilótával, mint a motoros siklóernyős pilótákkal tartunk egy kupaktanácsot, és ott megszavazzuk. Ha pedig arra döntünk, hogy halasztunk, akkor azt minden eszközzel megtesszük, hogy hirdessük, népszerűsítjük, és több mint valószínű, hogy a Facebookon fogjuk ezt leghatékonyabban megtenni, tehát aki a Facebookon követ minket, ott mindenképpen nézzen rá arra, hogy mi a döntés, mert mindenképpen jelezni fogjuk azt, hogy megtartjuk, vagy halasszuk. Nagyon szeretnénk megtartani, mert volt például már halasztásra, de az nem tett jót a fesztiválnak, úgyhogy mi, ha látunk egy esélyt, hogy jó tud lenni, akkor maradunk, de viszont számolunk a B-tervvel is azzal, hogy halasztunk.
0: Én amit látok, az az, hogy 75-80% sajnos, hogy eső lesz szombaton, és még vasárnap is 60, úgyhogy jövő hétvégére ragyogó napsütést ígérnek. Én azt kívánom, hogy úgy tudjátok megszervezni, ahogy elterveztétek, és ahogy ti azt megálmodtátok, minden esetre mi is népszerűsítjük még az eseményt. Ha valaki hallgat bennünket, és még azon gondolkodik, hogy ellátogasson-e erre a fesztiválra, mert még soha nem volt, mert még soha nem próbálta ki a repülést, mit ajánlunk neki, miért fontos részt vegyen ezen az eseményen, miért ad neki egy plusz majd?
1: Mi az Aviatorsba folyamatosan siklóernyőzünk, és utasokat röptetünk, és oktatunk. De ez viszont egy ága a négyből, amit most felsorakoztatunk. Tehát mi gyalog siklóernyősök vagyunk, nekünk ami egész évben adott, az ez a domb, az antennáktól onnan be a fenyédi paptetőre ez az 5 perces repülés. Viszont nincs motoros siklóernyősünk, aki utas tudna röptetni, ezek mind vendégpilóták, nincsen hőlégbalonosunk, aki állandóan folytatná ezt a tevékenységet, illetve a helikopter is itt az Airfesten érhető el a legkönnyebben, ez a bemutató repülés. Tehát a fesztivál ezt a négy ágát a szabad repülésnek, meg a motoros repülésnek összefogja, és egy csomagba kínálja. Aki kilátogat hozzánk, az meg tudja nézni nyugodtan, hogy mitről szól ez a négy dolog, és tud kiválasztani magának megfelelőt, illetve akár ki tudja próbálni mind a négyet.
0: Adrenalin.
1: Pontosan, hát erről szól a repülés.
0: Hát egész hétvége a repülés köré fog épülni, a repülés élménye köré, úgyhogy én azt kívánom, hogy tényleg ez így létrejöjjön és sikerüljön. Nektek gratulálunk, és sok sikert kívánunk a szervezésben, a lebonyolításban, és szorítunk az időjárásért is.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt most már az Isten kezébe vagyunk.
0: Nincs más dolgunk, hogy szálljunk fel.
1: Így van.
0: Azt beszéltük meg, hogy Edda felvételével fogunk elköszönni.
1: Így van, és bízunk abban, hogy tényleg szép időnk lesz a hétvégére.
0: Köszönjük szépen, a beszélgetés volt.
1: Én is köszönöm.
2: Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

0: továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Száz év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Közérdekű hirdetés következik.
4: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Nem mennek román katonák Ukrajnába. Terjed az afrikai sertéspest is. Szoboszlai volt csapata legjobbja. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Újabb három afrikai sertéspest is gócot azonosítottak Buzeu megyében az állategészségügyi ellenőrök. Így már 5 fertőzési góc van a térségben. Az új eseteket nem hivatalos farmokon erősítették meg, ahol 5 beteg sertés levágását rendelték el, egy elhullott állatot pedig megtaláltak. Az elpusztított és elhullott sertések száma ezzel 23-ra emelkedett. A korábbi 2 gócod Ziduri és Bölöcsánu községekben augusztus 25-én, illetve szeptember 1-én azonosították, akkor összesen 17 állat levágásáról döntöttek. A hatóságok a járvány terjedésének megakadályozására védelmi és megfigyelési intézkedéseket is bevezettek. Románia nem küld katonákat Ukrajnába. Az elnöki hivatal kénytelen volt reagálni arra a helyzetre, hogy az online térben olyan hírek terjednek, melyek szerint Románia katonákat készül Ukrajnába küldeni, hogy részt vegyenek a háborúban. Románia nem küld harcoló alakulatokat az ukrajnai frontra, elsődleges célja saját állampolgárainak védelme, közölte szerdán az elnöki hivatal. Megnyílt a lápmenti tanulóház a Szejkefürdőn, ahol a környék természeti értékeivel ismerkedhetnek meg a diákok. A Zöld Hét programjaiban eddig csak nem 150 gyerek látogatott el a létesítménybe, és további osztályok, valamint környékbeli iskolák is érdeklődnek a foglalkozások iránt. A bemutatókon egyelőre főként a Szejke vízi és szárazföldi élővilágát ismertetik, később pedig a növényvilággal is bővítenék a programot. A foglalkozásokat a Nagyküküllő Vadász és Sporthorgász Egyesület tagjai tartják, az osztályokat előre egyeztetett időpontokban fogadják, hosszabb távon pedig a tanulóház bővítését is tervezik. Negyeddöntőt játszik ma a női kosárlabda világbajnokságon a magyar válogatott. A magyar csapat ma 12 óra 30 perctől az Egyesült Államok ellen lép pályára Berlinben. A másik 3 negyeddöntőben Kína Franciaországgal, Belgium Németországgal és Ausztrália Spanyolországgal játszik. Folytatódott a labdarúgó bajnokok ligája, tegnap este a Barcelona 5-1-re verte a Feyenoordot, a FVV Stuttgart a norvég Viking Stavanger győzte le 3-1-re. Szoboszlai Dominika Liverpool Atletico Madrid mérkőzés legjobbja volt, a vörösök az ő góljával egyenlítettek, majd Alexis McAllister találatával 2-1-re megnyerték a meccset. A címvédő Paris Saint-Germain 6-1-re verte a Slovan Bratislavát, a Sporting Lisszabon 3-1-re a Galatasarayt, a Napoli pedig hazai pályán veszített 1-0-ra a tavalyi döntős Arsenal ellenében. Meleg, napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint ma délelőtt és délben fokozatos felmelegedés lesz. A széljárás gyenge marad, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtt és téli hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra! A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesen világért.
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
12: Sztárrádió.
13: Reklám után itt vagyunk a Vekker negyedik órájában, most már 4:11 lesz néhány másodperc múlva. 17 Celsius fokot mutatnak a hőmérők Székelyudvarhelyen, de kánikulára lehet számítani a délutáni órákban, mert akár 30-31 fok is lesz itt a térségben, úgyhogy nem menekülünk a meleg elől, és a nyár sem menekül előlünk, habár az eléggé rossz, hogy reggel 11 fok, délután 31 fok, 20 fok különbséggel, annyira nem jó a szervezetnek, meg a hangulatunknak sem, de nyilván sokkal jobban esik, mintha egyből beköszöntött volna a hideg, és azzal együtt az ősz. Egyébként meg soha nem látott hőség perzselte a földet augusztusban, tehát történelmi asszály sújtja konkrétan Európát. Világviszonylatban a legmelegebb hónap volt a 2026-os év utolsó nyári hónapja is. Európában is sorra dőltek meg a melegrekordok, miközben a kontinens folyóit és mezőgazdaságát, köztük Romániát is történelmi asszály sújtotta. A Kopernikusz klímaváltozási szolgálat legfrissebb adatai szerint az extrém hőség mögött a fosszilis tüzelőanyagok miatti globális felmelegedés és az egyre erősödő El Niño jelenség áll, amely nem csak a levegőt, hanem a világ óceánjait is eddig soha nem látott hőmérsékletűvé melegítette. Több embertől hallottam, és én is tapasztaltam például a földközi tengerben, hogy nagyon-nagyon meleg volt a víz, és nagyon sokan mondták, hogy ahol nyaraltak, borzasztóan meleg volt a víz, tehát hogy abszolút nem is hűlt le a tenger hőmérséklete. Az idei augusztus a globális átlagos felszíni levegő hőmérséklet tekintetében 1,65 Celsius fokkal haladta meg a becsült iparosodás előtti bázisértéket. Így 2025 novembere óta ez volt az első olyan hónap, amely átlépte az 1,5 Celsiusos küszöböt. Ezt jelentették a legfrissebb felmérések, és hát Nyugat-Európában az idei augusztus a valaha mért legforróbb nyár vége volt, megdőlt a korábbi 2003-as rekord, tehát még rekordot is döntött a meleg. A régióban augusztusban újabb hőhullámokat szenvedtek el, a májusban kezdődött rendkívüli és szélsőséges hőség folytatásaként. Közép- és Kelet-Európa hatalmas területei szintén kiterjedt asszállyal szembesültek abban a hónapban, amely egyes területeken már május óta tart. Például súlyos asszályos körülményekről számoltak be Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Magyarországon, Romániában és még Szerbiában is. De erről még hozok néhány részletet ebben az órában. Itt van John Newman és Calvin Harris felvétele, majd itt lesz a Valmárnó Tármérivel közösen.

0: Sztár Rádió. Közelebb hozzád. Közelebb hozzád.
1: Sztár Rádió. A legnagyobb slágerek változatosan. Ott voltunk elmaradva, hogy soha nem látott hőség perzselte a földet augusztusban, és történelmi asszály sújtja Európát. Hát jó néhány felmérés közé tettek most már a hírportálok is. Az asszály által érintett régiókban a főbb európai folyók vízhozama kivételesen alacsony volt. Köztük nyugatról keletre ugye a Rajna, a Duna, a Délibug és a Dnyeper, amelyek rendkívül alacsony vízállást mutattak. És a nyári szezon egészét tekintve a kontinentális Európa nagy részén a folyók vízhozama is elmaradt a szezonális átlagtól. A globális felszíni levegő hőmérséklet pedig a következőképpen alakult. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet idén augusztusában 16,96 Celsius fok volt, ami 0,85 Celsius fokkal haladja meg az 1991-2020-as időszak átlagát. Ezáltal az idei augusztus lett a globálisan legmelegebb az adatbázisban, megdöntve a 2023-ban és 2024-ben felállított korábbi közös rekordot is. És 2026 augusztusa valaha feljegyzett legmelegebb hónap is lett globálisan az összes naptári hónap közül, elérve a 2023 júliusában mért rekordértéket. Úgyhogy nem hiába, hogy nem bírtuk ezt a meleget, főleg, hogyha külföldön kirándultunk, tehát brutálisan nagy melegek voltak, a nyaralók azok már be tudnának számolni erről. A levegő felszíni hőmérsékletéről is írnak Európa szerte, tehát Európa területén az átlag hőmérséklet 2026 augusztusában 20,26 Celsius fok volt, ami 1,10 fokkal magasabb a 2020-as időszak havi átlagánál, így ez lett a történelem negyedik legmelegebb augusztusa. Így zártuk tehát a nyarat nagy-nagy hatalmas aszállyal, de most már szeptemberben vagyunk, és csapadékot is jeleznek a meteorológusok erre a hétvégére, például szombaton és vasárnap egész napos esőzésre lehet számítani itthon. Keresztes Ildikó felvételét pedig hozom a folytatásban, itt lesz Céline Dion dala is fél 11 után jó néhány perccel.

0: Star Rádió. A hang, ami elkísér.
1: Tíz óra 40 perc, szeptember 10-ét írunk, eseményeket nézünk, ajánlunk, megnézzük, hogy milyen programokra lehet számítani a következő napokban. Holnap érkeznek a vendégek, és be fognak számolni az idei TEDx eseményről, ami ezen a szombaton lesz itt a stúdió moziban megszervezve. Emellett ugye sor kerül a negyedik csírszes hétvégére, ez is szeptember 11-e és 12-én este lesz a Városháza udvarán. Most a polgármesteri hivatalnál fogják megszervezni az utolsó alkalommal. Ebben az évben nyilván, aztán majd jövőre újra csírszezünk, és ami még esemény tud lenni, az unitárius találkozó ezen a hétvégén Szejkefürdőn, úgyhogy erről hozom a részleteket, hogy hová is tudtok elmenni a következő napokban, hetekben itt Székelyudvarhelyi vagy Udvarhelyszék területén, mert lesz bőven választék szeptemberben is. Abba érkezik, és az egyik legújabb felvétele, vagyis 2021-es.

0: like music. Sztár reklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.

0: Ig esküvői kellék. A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

Rádió legnagyobb slágerek változatosan. Tiesto felvétele után pedig nézzük, hogy milyen programok lesznek ezen a hétvégén. Hát ott van a Cheers, ugye, arról részletesebben is kell beszélnünk, mert pénteken a hegedű és az elektronikus zene találkozik egy színpadon, úgyhogy estére ígérnek zenét igenis a Cheers-en. Szombaton pedig érkezik a Jazz Beat, hogy megmutassa, milyen, amikor a jazz igazán életre kell. És a Jazzy Beat egy 2012-ben alakult trió, amelynek tagjai zongorán, basszusgitáron és dobon játszanak. Zenéjük pedig energikus és lendületes eledje a jazznek és a rocknak, úgyhogy mind a két este lesz két külön zenei világ és egyetlen Cheers hangulat, ígérik ezt a szervezők. Meg egyébként a Jazzy Beatről azt kell tudnunk, hogy 360 koncerten vannak túl, 21 országban jártak, 3 kontinensen és 3 kiadott albumjuk.

Van. Ez az egy zenekar, amely már a világ számos színpadán bizonyított, és elérkezik Székelyudvarhelyre is. Egyedi hangzás, energikus előadás is, több száz koncert tapasztalata fogja garantálni a felejthetetlen estét, és reméljük, hogy sokan lesznek, mert ez 19 órától fog kezdődni szombaton a Városháza udvarán, tehát a második estén a Cheers alkalmából. Még hogyha rossz idő is lesz, mert jeleznek, azaz igazság, jeleznek esőt a meteorológusok, akkor egy kis ernyőt visztek magatokkal, és remélem, hogy attól függetlenül még részt vesztek a Cheers negyedik estéjén, a negyedik alkalommal megszervezett programon. Úgyhogy találkozzunk a Városháza udvarán már holnap este, aztán meg szombat este folytatjuk a kocintást, vasárnapra pedig mindenki kipiheni magát.

0: Nem mennek román katonák Ukrajnába. Terjed az afrikai sertéspest is. Szoboszlai volt csapat a legjobbja. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Újabb három afrikai sertéspest is gócot azonosítottak Buzeu megyében az állategészségügyi ellenőrök. Így már 5 fertőzési góc van a térségben. Az új eseteket nem hivatalos farmokon erősítették meg, ahol 5 beteg sertés levágását rendelték el, egy elhullott állatot pedig megtaláltak. Az elpusztított és elhullott sertések száma ezzel 23-ra emelkedett. A korábbi 2 gócot Ziduri és Belecsánu községekben augusztus 25-én, illetve szeptember 1-én azonosították, akkor összesen 17 állat levágásáról döntöttek. A hatóságok a járvány terjedésének megakadályozására védelmi és megfigyelési intézkedéseket is bevezettek. Románia nem küld katonákat Ukrajnába. Az elnöki hivatal kénytelen volt reagálni arra a helyzetre, hogy az online térben olyan hírek terjednek, melyek szerint Románia katonákat készül Ukrajnába küldeni, hogy részt vegyenek a háborúban. Románia nem küld harcoló alakulatokat az ukrajnai frontra, elsődleges célja saját állampolgárainak védelme, közölte szerdán az elnöki hivatal. Megnyílt a lápmenti tanulóház a Szejkefürdőn, ahol a környék természeti értékeivel ismerkedhetnek meg a diákok. A Zöld Hét programjaiban eddig csak nem 150 gyerek látogatott el a létesítménybe, és további osztályok, valamint környékbeli iskolák is érdeklődnek a foglalkozások iránt. A bemutatókon egyelőre főként a Szejke vízi és szárazföldi élővilágát ismertetik, később pedig a növényvilággal is bővítenék a programot. A foglalkozásokat a Nagyküküllő Vadász és Sporthorgász Egyesület tagjai tartják, az osztályokat előreegyeztetett időpontokban fogadják, hosszabb távon pedig a tanulóház bővítését is tervezik. Negyeddöntőt játszik ma a női kosárlabda világbajnokságon a magyar válogatott. A magyar csapat ma 12 óra 30 perctől az Egyesült Államok ellen lép pályára Berlinben. A másik 3 negyeddöntőben Kína Franciaországgal, Belgium Németországgal és Ausztrália Spanyolországgal játszik. Folytatódott a labdarúgó bajnokok ligája, tegnap este a Barcelona 5-1-re verte a Feyenoordot, a VfB Stuttgart a norvég Viking Stavanger győzte le 3-1-re. Szoboszlai Dominik a Liverpool Atletico Madrid mérkőzés legjobbja volt, a vörösök az ő góljával egyenlítettek, majd Alexis McAllister találatával 2-1-re megnyerték a meccset. A címvédő Paris Saint-Germain 6-1-re verte a Slovan Bratislavát, a Sporting Lisszabon 3-1-re a Galatasarayt, a Napoli pedig hazai pályán veszített 1-0-ra a tavalyi döntős Arsenal ellenében. Meleg, napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint ma délelőtt és délben fokozatos felmelegedés lesz. A széljárás gyenge marad, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra! A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745

0: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió.
4: Reklám után egy újabb órát indítunk el Metzger Viktóriával, és a halott pénzzel nincsen véletlen, és nincs véletlen tényleg, mert Alfred tudatosan írt nekünk tegnap. Itthon indul a versenyszezon a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata számára is, és azt írta, hogy erős ellenféllel, hiszen a tavaly még az élvonalban szereplő Segesvári VSK érkezik hozzánk Székelyudvarhelyre. Szeptember 13-ára ajánlom a sporteseményt, 18 órai kezdettel lesz a városi sportcsarnokban, és azt ajánlja mindenki, hogy töltsük meg a lelátót vasárnap, szurkoljunk együtt a fiúknak, úgyhogy hajrá VSK, akinek nincs programja vasárnapra, akkor már van egy fantasztikus meccsnézés 18 órai kezdettel. Alfrednek pedig köszönjük szépen az emlékeztetőt, hiszen remek programajánlókat szokott nekünk küldeni. Halott pénz és Metzger Viktóriával indítjuk ezt az órát.
5: Veled, mint a Post Malone, csak itt az unikum folyna az asztalon. Ha egy vasárnap nyílna rá alkalom, majd húsleves kérnék gazdagot. Sokan hívnak, csiripel a telefonod mindig. Őszinte vagy,

megalapozzuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Wolf Kati énekelt Felemás címmel. Hát felemások vagyunk, az biztos. Sőt, hogyha az AI-ba betesszük a képeinket, akkor megint csak másak leszünk. Most nagyon trendy, láttam az elmúlt 24 órában, mindenki próbálja azt a képét feltölteni, amit az AI generált a 80-as évekbeli énjéről. És ha feltöltötök egy egész alakos képet, vagy akár egy selfit, akkor az AI átformál benneteket egy olyan személyé, aki például a 80-as években él, és úgy nézel ki, mint a 80-as, 90-es években. Azzal a stílussal, azzal a ruházattal, azzal a hajjal. Nagyon menő, nekem nagyon-nagyon bejön. Tehát én mondtam is, hogy én a 80-as, 90-es években kellett volna felnőjek, mert brutálisan tetszik nekem az a stílus, és ha jól megnézitek ezeket a fényképeket, amilyen ruhadarabokat öltött ránk az AI, hát olyan ruhadarabokat lehet már megvásárolni az üzletekben is, tehát teljesen visszajött a retro stílus, a retro divat, a répaszárú farmerek, vagy akár a bő fazonú farmerek, a színes crop topok, a színes crop blúzok, a színes felsők, nagyon-nagyon sok neonszínű és élénkszínű ruhát lehet találni a plázákban és az üzletekben is. Hamarosan én is közzéteszek egy csoportképet a Star Radio Facebook oldalán, hogy mi hogy néznénk ki a 80-as években. Próbáljátok ki ti is, nagyon-nagyon vagány, nekem például tetszik. Úgyhogy most egy picit retrózni fogunk, hozom a 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit, itt lesz Lara Fabian, Max, The Human League és Hip Hop Boys is énekelni fog a magyar előadók közül. Közben pedig még egy programajánlót el ne felejtsünk, vasárnap is lesz vasárnapi korzó, tehát le lesz zárva a fél Kossuth utca, és szeptember végéig minden vasárnap 10 és este 21 óra között várják az érdeklődőket abban az utcában, hiszen a lezárt útszakaszon a gyerekeké és a mozgásé lesz a főszerep, lesz taposóknak hely, kerékpároknak rollereket és görkorcsolyákat is lehet oda vinni, mert ezek fogják uralni a terepet, meg ha jól láttam, akkor ugráló vár is van olyankor vasárnaponként a Kossuth utcában, szóval igen, a korzó remek lehetőséget kínál a család a kikapcsolódásra, a közös időtöltésre és a biztonságos szabadtéri mozgásra a Kossuth Lajos utcában vasárnaponként, és még lesz szeptember 20-án is, hogyha az időjárás velünk lesz, de egyelőre úgy néz ki, hogy vasárnaponként jó időre számíthatunk, és most nagyon nosztalgikus hangulatra számíthatunk itt a következő 20 percben.

56 éves már Lara Fabian, a belga olasz származású kanadai énekesnő, nagyon-nagyon szeretjük lemezei. Eddig világszerte, képzeljétek, több mint 20 millió példányban keltek el, és 56 éves az énekesnő, hát egyáltalán nem mutatja. Nyilván a sztárok azért jobban tartják magukat. Programajánlónál tartottunk, remek programajánló van a Szejkefürdőre, mégpedig megszervezik idén is a 27. Szejkefürdői Unitárius Találkozót. Szeptember 12-én kerül sor erre, amelyre mindenkit nagy-nagy szeretettel várnak, és az úrvacsora osztással egybekötött ünnepi istentisztelet az 11 órakor fog kezdődni. Az idei találkozóra pedig az úrvacsorai kenyeret és a bort a Magyarországi Unitárius Egyház kerület és a Küküllői Unitárius Egyházkör adományozza. Nézzük a részletes programot. 10 órától lesz egy megemlékezés és

vételre és az úrvacsora osztásra. Felvonulás lesz Orbán Balázs síremlékéhez a Huszárok és a Fúvós zenekar kíséretében pontban 1 órakor, és ott is koszorúzás lesz 1 óra 10 perckor. Aztán jönnek a köszöntő beszédek 1:30 előtt 10 perccel, és természetesen a himnusz is fel fog csendülni 1:30-kor. A találkozó ideje alatt a 6-12 éves gyermekeket gyerek sátorba is várják, hogy a szülők tudjanak az Isten tiszteleten lenni. Lesz mindenféle finomság Szejkefürdőn. Aki úgy érzi, hogy ott kell legyen az idei unitárius találkozón, hát ott a helye, és nagyon szorítunk, mert ehhez az eseményhez is nyilván jó idő kellene, és fontos lenne, hogy ne essen az eső, mert szabad téren lesz megszervezve. Évről évre nagy sikernek örvend ez az unitárius találkozó, most már 27. alkalommal, durva azért, hogy eltelt az idő. A beígért Hip Hop Boys felvétel érkezik a 90-es évekből, még egy kis nosztalgia a hírek előtt.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon,

0: keres a Hammon. Taverna Gyrosz 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
1: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
2: Hőlégballon a 11. Aviators Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Airfest 2026 légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hideg sörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Airfest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Közérdekű hirdetés következik.
4: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Esta pasión, la tuya y la mía. Es que a su
1: Esta radio.
2: Esta radio.

0: Nem mennek román katonák Ukrajnába. Terjed az afrikai sertéspest is. Szoboszlai volt csapat a legjobbja. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Újabb három afrikai sertéspest is gócot azonosítottak Buzău megyében az állategészségügyi ellenőrök. Így már 5 fertőzési góc van a térségben. Az új eseteket nem hivatalos farmokon erősítették meg, ahol 5 beteg sertés levágását rendelték el, egy elhullott állatot pedig megtaláltak. Az elpusztított és elhullott sertések száma ezzel 23-ra emelkedett. A korábbi 2 gócot Ziduri és Bölöcsánu községekben augusztus 25-én, illetve szeptember 1-én azonosították, akkor összesen 17 állat levágásáról döntöttek. A hatóságok a járvány terjedésének megakadályozására védelmi és megfigyelési intézkedéseket is bevezettek. Románia nem küld katonákat Ukrajnába. Az elnöki hivatal kénytelen volt reagálni arra a helyzetre, hogy az online térben olyan hírek terjednek, melyek szerint Románia katonákat készül Ukrajnába küldeni, hogy részt vegyenek a háborúban. Románia nem küld harcoló alakulatokat az ukrajnai frontra, elsődleges célja saját állampolgárainak védelme, közölte szerdán az elnöki hivatal. Megnyílt a lápmenti tanulóház a Szejkefürdőn, ahol a környék természeti értékeivel ismerkedhetnek meg a diákok. A Zöld Hét programjaiban eddig csaknem 150 gyerek látogatott el a létesítménybe, és további osztályok, valamint környékbeli iskolák is érdeklődnek a foglalkozások iránt. A bemutatókon egyelőre főként a Szejke vízi és szárazföldi élővilágát ismertetik, később pedig a növényvilággal is bővítenék a programot. A foglalkozásokat a Nagyküküllő Vadász és Sporthorgász Egyesület tagjai tartják, az osztályokat előreegyeztetett időpontokban fogadják, hosszabb távon pedig a tanulóház bővítését is tervezik. Negyeddöntőt játszik ma a női kosárlabda világbajnokságon a magyar válogatott. A magyar csapat ma 12 óra 30 perctől az Egyesült Államok ellen lép pályára Berlinben. A másik 3 negyeddöntőben Kína Franciaországgal, Belgium Németországgal és Ausztrália Spanyolországgal játszik. Folytatódott a labdarúgó bajnokok ligája, tegnap este a Barcelona 5-1-re verte a Feyenoordot, a VfB Stuttgart a norvég Viking Stavanger győzte le 3-1-re. Szoboszlai Dominika Liverpool Atletico Madrid mérkőzés legjobbja volt, a vörösök az ő góljával egyenlítettek, majd Alexis McAllister találatával 2-1-re megnyerték a meccset. A címvédő Paris Saint-Germain 6-1-re verte a Slovan Bratislavát, a Sporting Lisszabon 3-1-re a Galatasarayt, a Napoli pedig hazai pályán veszített 1-0-ra a tavalyi döntős Arsenal ellenében. Meleg, napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint ma délelőtt és délben fokozatos felmelegedés lesz. A széljárás gyenge marad, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtt és téli hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra! A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni. Iskolástáskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica Motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz. Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Dígóban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darab szőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Dígó klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Dígó.ro.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
7: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Star Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Szeptember 10-ét írunk, jelenleg a hőmérő higanyszála már felkúszott a 24 Celsius fokig, és ez 29-30 is lehet a késő délutáni órákban, úgyhogy lehet kinti programokat szervezni, lehet sétálni, szaladni, kocogni, vagy épp kerékpározni, hogyha szabadak vagytok, de természetesen kitartást kívánunk azoknak is, akiknek még van bőven a munkaprogramjukból estig, nekik jó munkakedvet, közlekedési információt pedig írhatok a 0757-57-51-es telefonszámra, vagy a Star Rádió Facebook oldalán privát üzenetben. A Kút utcát most már szerintem kezdik lassan felszabadítani, mert 13 óráig volt a lezárása reggel 8:30-tól, ott a Harvíz RT végzett valamilyen munkálatokat csőtörés miatt, és más forgalomkorlátozásról nem tudunk. Most nézem, mit tett közzé még Székelyudvarhely városa. Nincsen tanévkezdés és lábbusz szezonnyitó a városháza nélkül. És büszkék a kollégákra, hogy rendszeresen vállalják a lábbuszjáratok vezetését. Jó érzés a reggeli csúcsforgalomban látni az apró iskolába siető lábakat, a mosolyokat és a jó közösséget. Menjetek lábbusszal holnap például reggel iskolába, kedves szülők, engedjétek sétálni, gyalogolni a kis gyerkőcöket. Én pedig engedem Jolkorit érvényesülni, mint DJ.

0: Robbie Williams felvétele.
1: Most már hamarosan érkeznek a reklámok, 3:41 lesz pár perc múlva. Nem tudom, olvastátok-e, hogy Alicantébe is repülhetünk Marosvásárhelytől januártól, de egy másik járat meg fog szűnni. Nagyon kíváncsi voltam, hogy melyik az a járat, ami megszűnik. Hát januártól képzeljétek, 2027-ben nem lesz elérhető a Marosvásárhely-Párizs útvonal sem, mivel az utas forgalom nem indokolta a járat hosszabb távú fenntartását. És a repülőtér illetékesei szerint a járathálózat folyamatosan alakul, még egyes útvonalak megerősödnek, mások megszűnnek, a cél pedig az, hogy egyre több új desztináció kerüljön fel Marosvásárhely repülőterének a térképére. A Csibi Attila Zoltán, a Maros megyei tanács alelnöke osztotta meg ezeket a gondolatokat a Facebook oldalán, úgyhogy ami biztos, január 11-től a spanyolországi Alicantéba lehet repülni, és a marosvásárhelyi utasok átszállás nélkül juthatnak el a napfényes Costa Blanca térségébe. Ha januártól szeretnétek Spanyolországba menni, akkor csupán másfél óra az út Marosvásárhelyig.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: 100 év, jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ról.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

Simply Red felvétele után Péter André érkezik 1996-ból, retro dallal fogok elköszönni tőletek, holnap reggel 7 órakor pedig újra együtt ébredünk, a Wecker első óráját majd 7 óra után jó néhány perccel indítjuk, és 9 óra magasságában pedig majd stúdió vendégek is érkeznek, akik majd elmesélik, elmondják az idei TEDx udvarhely részleteit, úgyhogy tartsatok velünk, és holnap is a legjobb slágerek fognak szólni. Változatosan akkor már a hétvégére hangolódunk, hiszen ma kispéntek van, holnap pedig tényleg már a pénteki műsorban találjuk magunkat. Továbbra is kellemes, szép délutánt mindenkinek, élvezzétek a délutáni napsugarakat, a meleget, a jó időt, a nyarat még egy picit. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok!

0: Nem mennek román katonák Ukrajnába. Terjed az afrikai sertéspest is. Szoboszlai volt csapata legjobbja. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Újabb három afrikai sertéspest is gócot azonosítottak Buzeu megyében az állategészségügyi ellenőrök. Így már 5 fertőzési góc van a térségben. Az új eseteket nem hivatalos farmokon erősítették meg, ahol 5 beteg sertés levágását rendelték el, egy elhullott állatot pedig megtaláltak. Az elpusztított és elhullott sertések száma ezzel 23-ra emelkedett. A korábbi 2 gócod Ziduri és Bölöcsánu községekben augusztus 25-én, illetve szeptember 1-én azonosították, akkor összesen 17 állat levágásáról döntöttek. A hatóságok a járvány terjedésének megakadályozására védelmi és megfigyelési intézkedéseket is bevezettek. Románia nem küld katonákat Ukrajnába. Az elnöki hivatal kénytelen volt reagálni arra a helyzetre, hogy az online térben olyan hírek terjednek, melyek szerint Románia katonákat készül Ukrajnába küldeni, hogy részt vegyenek a háborúban. Románia nem küld harcoló alakulatokat az ukrajnai frontra, elsődleges célja saját állampolgárainak védelme, közölte szerdán az elnöki hivatal. Megnyílt a lápmenti tanulóház a Szejkefürdőn, ahol a környék természeti értékeivel ismerkedhetnek meg a diákok. A Zöld Hét programjaiban eddig csaknem 150 gyerek látogatott el a létesítménybe, és további osztályok, valamint környékbeli iskolák is érdeklődnek a foglalkozások iránt. A bemutatókon egyelőre főként a Szejke vízi és szárazföldi élővilágát ismertetik, később pedig a növényvilággal is bővítenék a programot. A foglalkozásokat a Nagyküküllő Vadász és Sporthorgász Egyesület tagjai tartják, az osztályokat előreegyeztetett időpontokban fogadják, hosszabb távon pedig a tanulóház bővítését is tervezik. Negyeddöntőt játszik ma a női kosárlabda világbajnokságon a magyar válogatott. A magyar csapat ma 12 óra 30 perctől az Egyesült Államok ellen lép pályára Berlinben. A másik 3 negyeddöntőben Kína Franciaországgal, Belgium Németországgal és Ausztrália Spanyolországgal játszik. Folytatódott a labdarúgó bajnokok ligája, tegnap este a Barcelona 5-1-re verte a Feyenoordot, a VfB Stuttgart a norvég Viking Stavanger győzte le 3-1-re. Szoboszlai Dominika Liverpool Atletico Madrid mérkőzés legjobbja volt, a vörösök az ő góljával egyenlítettek, majd Alexis McAllister találatával 2-1-re megnyerték a meccset. A címvédő Paris Saint-Germain 6-1-re verte a Slovan Bratislavát, a Sporting Lisszabon 3-1-re a Galatasarayt, a Napoli pedig hazai pályán veszített 1-0-ra a tavalyi döntős Arsenal ellenében. Meleg, napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint ma délelőtt és délben fokozatos felmelegedés lesz. A széljárás gyenge marad, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra! A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Star Radio. Érted?
1: Oh, yes.
0: Érted?
2: I like music.
0: Star Reklám.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Figyelem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsafog.
8: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
9: Pizza?
10: Ham!
9: Burger?
10: Ham!
9: Napi menü?
10: Ham!
9: Gyrosz?
10: Ham!
9: Éhes vagy?
10: Ham! Kattalj rá a kajára!
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.

A legnagyobb slágerek és azok történetei Csabával. Van valami különös abban, amikor egy olasz énekes egy lengyel zeneszerző nevét teszi bele a 80-as évekbeli szintipop sláger címébe, és abból világsláger lesz. Gazebo, vagyis Paul Mazzolini 1983-ban jelentette meg az I Like Chopin című dalt. És mielőtt bárki azt hinné, hogy Chopin valamelyik művét halljuk szintetizátorra átültetve, hát nem. A dalnak nincs köze konkrét Chopin műhöz. A cím inkább egy hangulatot, egyfajta elegáns, melankolikus világot idéz. A dal pedig pontosan ezt tudja. Eső, zongora, szintetizátorok, egy kis romantika, egy kis szomorúság, az a tipikus 80-as évekbeli érzés, amikor még egy szintetizátorral is lehetett úgy szerelmesnek lenni, hogy közben senki nem nézett furcsán. Az I Like Chopin Európában

Óriási siker lett, és különösen nagyot ment Kelet-Közép-Európában. Olyannyira, hogy nálunk is azok közé a dalok közé került, amelyekből nem kellett hivatalos lemez ahhoz, hogy mindenki megismerje. Elég volt egy kazetta, egy magnó, meg egy barát, akinek valahonnan sikerült beszereznie. És talán ezért is olyan időtálló. Nem akar többnek látszani, mint ami. Egy gyönyörűen lebegő, kissé melankolikus 80-as évekbeli popdal. De ha egyszerre megszólal az a bizonyos zongora, azonnal tudjuk, hogy megérkeztünk valahol. Hová. Nem Lengyelországba, nem Chopinhez. Gazebo, I like Chopin.

0: like music.
1: Star reklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: kellemes áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: Támogatásokat kaphatnak a diákok. Jól teljesített a megye. Folytatódik a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nem szavaz az RMDS a kormány beiktatásakor az AUR és az SOS Románia mellett, jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke szerint a legjobb megoldás az lenne, ha a PSD, a PNL és az RMDS vállalná egy kisebbségi kormány beiktatását, majd ügyenként próbálná megszerezni a szükséges parlamenti támogatást. Kelemen Hunor szerint egy esetleges előrehozott választáson az AUR akár a szavazatok 45%-át is megszerezhetné, ezért a pártoknak meg kellene egyezniük a kormányalakításról. Hozzátette, hogy a költségvetés kiegészítés elfogadása nélkül számos fontos intézmény működési források nélkül maradhat, és a jövő évi költségvetés megtervezése is veszélybe kerülhet. Támogatást kaphatnak a hátrányos helyzetű diákok az új tanévben is. A tanszertámogatásra szeptember 11-éig lehet benyújtani a kérést, az elemi osztályosok 65 lej, az 5-8-asok pedig 75 lej értékű csomagot kaphatnak, amely füzeteket, toltartót és iskolatáskát is tartalmaz. A támogatást azok a diákok igényelhetik, akik állami iskolába járnak, és a családjukban az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér felét. Emellett a rászoruló óvodások és iskolások évi 500 lej értékű szociális támogatást is kaphatnak, ezt október 1-jéig kell kérvényezni a tanintézményben. Hargita megye vezeti az országos rangsort az országos helyreállítási alapból finanszírozott beruházások befejezése terén. A megyében az augusztus 31-ig nyilvántartott 480 beruházás közül 179-et fejeztek be, ami 37,3%-os arányt jelent. Ezzel Hargita megye megelőzi Bukarestet, ahol a projektek 36,5%-a készült el, miközben az országos átlag 23,7%. A lezárt beruházások közül mindössze 31-et valósítottak meg Hargita megyei önkormányzatok, a többi elsősorban vállalkozásokhoz, közbirtokosságokhoz, civil és egyházi szervezetekhez, családorvosokhoz, illetve iskolákhoz kapcsolódik. Egy magyar és egy román csapat is pályára lép ma a férfi kézilabda bajnokok ligájában, az első csoportkör első fordulójában. A D csoportban 3-4-8-tól az OTP Bank Pik Szeged a svéd Kristianstad együttesét fogadja, az E csoportban a bukaresti Dinamo a francia Montpellier-vel csap össze. Folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája is, ma este befejeződik az alapszakasz első fordulója. 3-4-8-tól a PSV Eindhoven a Shakhtar Donetskkel játszik, a Fenerbahce a Rómát fogadja. 10 órától Bayern München Bodo Glimt, Slavia Prága Lang, Como RB Leipzig mérkőzések lesznek, a Manchester United pedig az azeri Shabakht fogadja. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
3: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
0: Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai piros kápia paprika kilója 7 lej 49 bani, és a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
6: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
7: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
8: Figyelem, akció!
9: Ha bútor, akkor rózsaszín.
10: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
11: Közérdekű hirdetés következik.
12: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
11: Közérdekű hirdetést hallottak.
13: Reklámot hallottak.
14: Sztár Rádió.
15: Sztár Rádió.
14: Sztár Rádió.

A 80-as években a brit zenekarok valósággal megrohamozták az amerikai slágerlistákat. És ha van dal, amely tökéletesen összefoglalja ezt a korszakot, az a Simple Minds Don't You Forget About Me című száma. Csak hogy van itt is egy kis bökkenő. Ezt a dalt eredetileg egyáltalán nem a Simple Minds-nak szánták. Keith Forsey és Steve Schiff a The Breakfast Club című filmhez írta, és több előadót is megkerestek vele. A Simple Minds viszont nem akarta, sőt elsőre vissza is utasították. Jim Carreyk úgy gondolták, hogy nem akarnak olyan dalt felvenni, amit mások írtak nekik. Aztán valahogy mégis kötélnek álltak, talán nem bánták meg. A dal bekerült a The Breakfast Clubba, és a film végén, amikor a főszereplők útjai elválnak, megszólal a Don't You Forget About Me. Ennél jobb helyet alig ha találtak volna neki, hogy nehogy megfeledkezz rólam. A dal aztán az amerikai Billboard 100-as lista élére került, és a Simple Minds egyetlen amerikai lista vezető slágere lett. A zenekar számára ez jelentette az igazi áttörést az új világban. És közben szépen összetalálkozott a két világ, a brit új hullám és az amerikai tini filmek világa. A 80-as évek egyik ikonikus dala született meg belőle, amely nélkül ma már nehéz elképzelni a The Breakfast Clubot. Don't You Forget About Me, énekli a Simple Minds.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Hőlégballon a 11. Aviators Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Airfest 2026 a légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hidegsörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Airfest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.

0: Támogatásokat kaphatnak a diákok. Jól teljesített a megye, folytatódik a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nem szavaz az RMDSZ a kormány beiktatásakor az AUR és az SOS Románia mellett, jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint a legjobb megoldás az lenne, ha a PSD, a PNL és az RMDSZ vállalná egy kisebbségi kormány beiktatását, majd ügyenként próbálná megszerezni a szükséges parlamenti támogatást. Kelemen Hunor szerint egy esetleges előrehozott választáson az AUR akár a szavazatok 45%-át is megszerezhetné, ezért a pártoknak meg kellene egyezniük a kormányalakításról. Hozzátette, hogy a költségvetés kiegészítés elfogadása nélkül számos fontos intézmény működési források nélkül maradhat, és a jövő évi költségvetés megtervezése is veszélybe kerülhet. Támogatást kaphatnak a hátrányos helyzetű diákok az új tanévben is. A tanszertámogatásra szeptember 11-ig lehet benyújtani a kérést, az elemi osztályosok 65 lej, az 5-8-asok pedig 75 lej értékű csomagot kaphatnak, amely füzeteket, toltartót és iskolatáskát is tartalmaz. A támogatást azok a diákok igényelhetik, akik állami iskolába járnak, és a családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér felét. Emellett a rászoruló óvodások és iskolások évi 500 lej értékű szociális támogatást is kaphatnak, ezt október 1-jéig kell kérvényezni a tanintézményben. Hargita megye vezeti az országos rangsort az országos helyreállítási alapból finanszírozott beruházások befejezése terén. A megyében az augusztus 31-ig nyilvántartott 480 beruházás közül 179-et fejeztek be, ami 37,3%-os arányt jelent. Ezzel Hargita megye megelőzi Bukarestet, ahol a projektek 36,5%-a készült el, miközben az országos átlag 23,7%. A lezárt beruházások közül mindössze 31-et valósítottak meg Hargita megyei önkormányzatok, a többi elsősorban vállalkozásokhoz, közbirtokosságokhoz, civil és egyházi szervezetekhez, családorvosokhoz, illetve iskolákhoz kapcsolódik. Egy magyar és egy román csapat is pályára lép ma a férfi kézilabda bajnokok ligájában, az első csoportkör első fordulójában. A D csoportban 3-4-8-tól az OTP Bank Pik Szeged a svéd Kristianstad együttesét fogadja, az E csoportban a bukaresti Dinamo a francia Montpellier-vel csap össze. Folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája is, ma este befejeződik az alapszakasz első fordulója. 3-4-8-tól a PSV Eindhoven a Shakhtar Donetskkel játszik, a Fenerbahce a Rómát fogadja. 10 órától Bayern München Bodo Glimt, Slavia Prága Lang, Como RB Leipzig mérkőzések lesznek, a Manchester United pedig az Azeri Sabaht fogadja. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra! A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai piroskápia paprika kilója 7 lej 49 bani, és a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsafont.
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
8: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
12: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Ha én zászló volnék, sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosabb volnék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek.
1: Like Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz Fresh Fish Today zsigerelt aranykeszeget 100 gramonként 4,29 banért a Lidl Plusszal, valamint XXL csontozott csirke mellett 100 gramonként 2,99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Hőlégballon a 11. Aviators Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Airfest 2026 légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hidegsörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Airfest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.
1: Reklámot hallottak.

Támogatásokat kaphatnak a diákok. Jól teljesített a megye. Folytatódik a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nem szavaz az RMDSZ a kormány beiktatásakor az AUR és az SOS Románia mellett.

0: jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke szerint a legjobb megoldás az lenne, ha a PSD, a PNL és az RMDS vállalná egy kisebbségi kormány beiktatását, majd ügyenként próbálná megszerezni a szükséges parlamenti támogatást. Kelemen Hunor szerint egy esetleges előrehozott választáson az AUR akár a szavazatok 45%-át is megszerezhetné, ezért a pártoknak meg kellene egyezniük a kormányalakításról. Hozzátette, hogy a költségvetés kiegészítés elfogadása nélkül számos fontos intézmény működési források nélkül maradhat, és a jövő évi költségvetés megtervezése is veszélybe kerülhet. Támogatást kaphatnak a hátrányos helyzetű diákok az új tanévben is. A tanszertámogatásra szeptember 11-ig lehet benyújtani a kérést, az elemi osztályosok 65 lej, az 5-8-asok pedig 75 lej értékű csomagot kaphatnak, amely füzeteket, toltartót és iskolatáskát is tartalmaz. A támogatást azok a diákok igényelhetik, akik állami iskolába járnak, és a családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér felét. Emellett a rászoruló óvodások és iskolások évi 500 lej értékű szociális támogatást is kaphatnak, ezt október 1-jéig kell kérvényezni a tanintézményben. Hargita megye vezeti az országos rangsort az országos helyreállítási alapból finanszírozott beruházások befejezése terén. A megyében az augusztus 31-ig nyilvántartott 480 beruházás közül 179-et fejeztek be, ami 37,3%-os arányt jelent. Ezzel Hargita megye megelőzi Bukarestet, ahol a projektek 36,5%-a készült el, miközben az országos átlag 23,7%. A lezárt beruházások közül mindössze 31-et valósítottak meg Hargita megyei önkormányzatok, a többi elsősorban vállalkozásokhoz, közbirtokosságokhoz, civil és egyházi szervezetekhez, családorvosokhoz, illetve iskolákhoz kapcsolódik. Egy magyar és egy román csapat is pályára lép ma a férfi kézilabda bajnokok ligájában, az első csoportkör első fordulójában. A D csoportban 3-4-8-tól az OTP Bank PIK Szeged a svéd Kristianstad együttesét fogadja, az E csoportban a bukaresti Dinamo a francia Montpellier-vel csap össze. Folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája is, ma este befejeződik az alapszakasz első fordulója. 3-4-8-tól a PSV Eindhoven a Shakhtar Donetskkel játszik, a Fenerbahce a Rómát fogadja. 10 órától Bayern München Bodo Glimt, Slavia Prága Lang, Como RB Leipzig mérkőzések lesznek, a Manchester United pedig az azeri Shabakht fogadja. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
4: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz Fresh Fish Today zsigerelt aranykeszeget 100 gramonként 4,29 banért a Lidl Plusszal, valamint XXL csontozott csirke mellett 100 gramonként 2,99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
6: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
7: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
8: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sevszelek bolonyai lazanyéra 16,79 baniért a Lidl Plus-szal, a hazai piros kápia paprikára kilónként 7,49 baniért, valamint az 1 kg-os Don Café szemes kávéra 48,99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd fel lenni életed legfontosabb pillanatait.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.

0: Kaphatnak a diákok. Jól teljesített a megye. Folytatódik a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok a Szár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nem szavaz az RMDS a kormány beiktatásakor az AUR és az SOS Románia mellett, jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke szerint a legjobb megoldás az lenne, ha a PSD, a PNL és az RMDS vállalná egy kisebbségi kormány beiktatását, majd ügyenként próbálná megszerezni a szükséges parlamenti támogatást. Kelemen Hunor szerint egy esetleges előrehozott választáson az AUR akár a szavazatok 45%-át is megszerezhetné, ezért a pártoknak meg kellene egyezniük a kormányalakításról. Hozzátette, hogy a költségvetés kiegészítés elfogadása nélkül számos fontos intézmény működési források nélkül maradhat, és a jövő évi költségvetés megtervezése is veszélybe kerülhet. Támogatást kaphatnak a hátrányos helyzetű diákok az új tanévben is. A tanszertámogatásra szeptember 11-ig lehet benyújtani a kérést, az elemi osztályosok 65 lej, az 5-8-asok pedig 75 lej értékű csomagot kaphatnak, amely füzeteket, toltartót és iskolatáskát is tartalmaz. A támogatást azok a diákok igényelhetik, akik állami iskolába járnak, és a családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér felét. Emellett a rászoruló óvodások és iskolások évi 500 lej értékű szociális támogatást is kaphatnak, ezt október 1-jéig kell kérvényezni a tanintézményben. Hargita megye vezeti az országos rangsort az országos helyreállítási alapból finanszírozott beruházások befejezése terén. A megyében az augusztus 31-ig nyilvántartott 480 beruházás közül 179-et fejeztek be, ami 37,3%-os arányt jelent. Ezzel Hargita megye megelőzi Bukarestet, ahol a projektek 36,5%-a készült el, miközben az országos átlag 23,7%. A lezárt beruházások közül mindössze 31-et valósítottak meg Hargita megyei önkormányzatok, a többi elsősorban vállalkozásokhoz, közbirtokosságokhoz, civil és egyházi szervezetekhez, családorvosokhoz, illetve iskolákhoz kapcsolódik. Egy magyar és egy román csapat is pályára lép ma a férfi kézilabda bajnokok ligájában, az első csoportkör első fordulójában. A D csoportban 3-4-8-tól az OTP Bank Pixeged a svéd Kristianstad együttesét fogadja, az E csoportban a bukaresti Dinamo a francia Montpellier-vel csap össze. Folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája is, ma este befejeződik az alapszakasz első fordulója. 3-4-8-tól a PSV Eindhoven a Shakhtar Donetskkel játszik, a Fenerbahce a Rómát fogadja. 10 órától Bayern München Bodo Glimt, Slavia Prága Lang, Como RB Leipzig mérkőzések lesznek, a Manchester United pedig az Azeri Sabaht fogadja. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
8: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A fő nyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
9: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
10: Reklámot hallottak.
11: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: később pont ezért lesz. Nemed magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Kérdezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők, minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallottak.

0: hogy játsz te.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
2: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darab szőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
3: Dupla torna, dupla győzelem. A tekból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdön, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tekból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdön pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tekbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
7: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
11: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Száz év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Huld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Hőlégballon a 11. Aviators Air Festen. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Air Fest 2026 a légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hideg sörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Air Fest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külés beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
9: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
10: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Pizza?
8: Ham!
7: Burger?
8: Ham!
7: Napi menü?
8: Ham!
7: Girosz?
8: Ham!
7: Éhes vagy?
8: Ham! Kattalj rá a kajára!
2: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
10: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
11: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

Csidicsi paprió, nem lennélik. Mégsem tudod, hogy mit akarod. Hiába döntheted, ki ma szándék.

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Dupla torna, dupla győzelem. A techball világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi techball tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, techballból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
2: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: rádióban. I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallott!

megbízunk. Azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?